tamagoy. Ajim tutu, ajim ne wanga. Chingun na jim madokong matumurwe. Udiam mo makorachane wanga. Chingun na diam no madokong tuona toilam.

kanyaga, samiyo budo kanyaga, aya aya aya kanyaga, noma no yugi kanyaga, aya aya aya kanyaga, Vincent Odipo kanyaga, aya aya aya kanyaga, Mr. Twari kanyaga, aya aya aya kanyaga, Collins Otieno kanyaga, aya aya aya kanyaga, Morris Otieno kanyaga, aya aya aya.